Give them up.

Engem többé ne tegezz, kisapádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küldd vissza a levelem, elválunk, örök harag. Ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár egy strutz, szolgálja pritz, pratz, prutz. Engem többé ne tegezz, kisapádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

jó napot, én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot, én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis lapszot, aztán sluc. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

0: virágzásodásodnak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.
1: Kovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenkit szeretettel csókol a viszontlátás reményébe, Károly.
2: Kapitopál honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.

0: egyszerén is gazdag leszek még, meglelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

0: Hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír!
1: Szombat!
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz!
0: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van!
1: Vasárnap!
2: Kérem Ilonkát!
0: Most? Most nem jöhet! Most a Lohengrint hallgatja az operából!
2: Hát én ebbe belehangok! Amióta a mennyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll!

0: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú cselléha, az minden lékes itt.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán kész. Megnyugtató dolog, ez a nitás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
0: Egy a fontos ma már, a tananyag, feletető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét, fel is mondhatsz előre, nos halljam.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio D.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jogomai Rádió. Jogomai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Is the sweetheart you married the husband you expected him to be? Has the war created new problems for you in your marriage? To answer these and other personal problems brought in by your friends and neighbors, ARID presents John J. Anthony, founder of the famed Marital Relations Institute, in a brand new program of daily sessions of kindly and helpful advice. Just as Mr. Anthony, by examples in this studio, is helping thousands of men and women solve their personal problems, ARID, too, is helping thousands to solve the important personal problem of underarm perspiration. ARID helps you avoid perspiration damage to clothes and safeguards friendships. Use ARID every day. It helps stop perspiration safely, and at the same time, ARID is a most effective deodorant.

hiszem, hogy ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum, vagy a gin, az a gond.

csak bámulom magát. Hát ne féljen, nem megyek tovább, kérem el ne fusson, hogyha lát. Megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet. Bárha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom, de

0: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.
1: Mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: Édoárd!
1: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
2: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
1: Ez bizony, babám, láb, szemem és pám.
2: Ez gubám, szabóra, ez dohám, adóra.
3: Túl sokok a Popovics.
1: Szemembe néz, a pakli kész, légyberész, szikremész, nem kell ahhoz semmi ész.
3: Szemembe néz,
2: igen nehéz,
3: így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgy.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izolámpára.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szerepoztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szerepoztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

0: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
3: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
4: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
5: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
6: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
7: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

jól, hogy bocsánatti, most nézd a bokámatti, úgy hívják a táncot, szing-szing, szing-szing. Fred Astaire kreáltak, s azóta bejártak az egész világot, szing-szing, szing-szing. S mert a tánchoz kell a tag vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, most nézd a fokámat, úgy hívják a táncot, szing-szing, szing-szing, szing-szing, szing-szing. Ezt járja a ruhába az egész szing-szing.

Sing, sing, sing, sing. As the area of Bravo, of the gay, sing, sing.

Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: te sorake sind so windige Frä, und du mal echt ich bedoel.
1: Bár ilyen egy forró csókkal minden este, ajaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de val a szívünkre száll.
1: Mert ha ütöm, ha verem,
0: csak ő a haverem,
2: ez

0: Dasa estora köszönt a villigetre, a tónál egy kis padó.
1: Várjám egy forró csókkal minden este, ajaszlány az angyalom.
0: Messziről egy ócska verklis

primo, mam. A chcú dělat stále rýmu, mám hepči. Na rýmu marně lék.

Mulassunk át egy éjszakát, aztán megyünk megint tovább. A régi úton, ki tudja merre és hová, mulassunk át egy éjszakát, aztán mondjuk, hogy nincs tovább.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba időt. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
3: Mi az Akron?
4: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
3: Mit tud az Akron?
2: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
3: Mit tud még az Akron örökíró?
2: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
4: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter band.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy, megy,

0: kilátott már éjcsutát, parton ülni egy csukát, elszaladna a csuka, de nincs lába.
1: Jaj, a csuka mit iszik?
2: Ha a partra kiviszik,
1: állatával elúszik a kocsmába.
0: Nem megy a hegyha cseresznye, édes rózsám szeretsz-e, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg?
3: Majd kender van, fiatal csak egyszer majd,
0: és ez ellen tenni nem lehet.
1: Mióta szíved a szívemet összetörte,
4: nékem keseli a császár körte.
0: Megy vagy cseresznye,
3: mondd meg végre szeretszem,
4: mert ez tovább így nem megy, megy, megy.
0: Kiszáradt a halastó, hely a kedvem csuda jó, hadd hallja meg az a kis jács, az egész világ.

az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget,

0: gratulálunk. Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A rádió 20 évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a pusztán kihúzta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai között is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl jobban viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

sincs, aki egy szót szól hozzá. Akivel összenézve kéz a kézben menetek én, aki egy jó ebédre megterítve

ide ragyogok. És este nyolckor hallgatod majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való van is már sok-sok hallgató, mindenki

0: nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats, közben szórakoztat, a Néprádió, a Néprádió, a Néprádió.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
2: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

schön. Es ruhen noch die Vöglein im Wald.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kevés a fény.
2: Több fény.
3: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretesz. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske.

Vas sokkene rajtan, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nő. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ő. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de

Vida.

Várjon kint a kis kapuba vasárnap, vasárnap, vasárnap, ezt üzenem kicsi baba magának.

Ay, ay.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

a Margit szigeten, indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a két Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek. A kis leját ilyetten karjaidban esett, elkaptad őt, kicsit meg símogattad, ránéztél, és ő már nevetett. Olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

Anna Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergett.

kicsit megsimogott a dráni sztél, és ő már nevetett, olyan szép volt a szemem, csupon meleg szeretet. Bennem is

0: arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Tangó egyenlő fényes padló.

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

nő, akitől melegen van Anci-Manci, Ella Bella Véki, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már béké, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegen van Anci-Manci, Ella Bella, pardon, de egy

szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, Anci-manci, Ella Bella végkép, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő, elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már.

mondani rólad, oly nehéz, színészi alakítás, semmivel sem voltál.

0: éjjel-nappal dánzene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

már, előre köszön, Schuster, a bófé. Elsején remeg az ebéd, elsején semmi sem elég, s az egész család tisztel nagyon még.

jön a gáz. Fuster hentes fény, levizitel más, üres a ház. Egy perc nyugtom sincs, viszont a nyugtám egy millió, s elfogy minden kincs, azért a kedvem.

hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyár, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári föl, elmúlt ahogy jött, nem siratom én kudabán. Semmi az egész, egy kis tévedés, de a szívem

elsuhant a nyár, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, kudabár. Semmi az egész, egy kis tévedés,

0: Bison o bison type grimben?
1: Chinos, praktikus, és milyen pici retikülben is elfér.
0: A nifegyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport! Láttam az olimpiást, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget, Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

0: legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a központi városháza üzletházában.
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

te vogliosos egyetlen, ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen.

te vagyok az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztom, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó. Így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

a jó barát. Íros kedvűnek még láttalak téged. Ó, semmiség, egy emlék felkavar.

Hey,

kikorán kell minden reggel, az egész nap álmos lesz. Aki lassan járó ember, ugye vár a taxit vesz. Aki gondokban megőzül, soha tönkre nem mehet. S aki

O güne kupon eski şu

0: Did you like the German, did you?
1: Yeah.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

ha nem húznák ki a sorsjegyem, úgy él bennem a remény, hogy téged nyerlek meg aranyom, ez lesz a fő nyeremény. Nem vagyok én véletlenre számító, de sorsjeggyel nyerni mégis csábító. Egyébként is rendben.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.
2: Lajos bácsi 100 kiló volt, gyenge, sápad és kuhány. Az ájulás környékezte szikkat nyári délután.
3: Írjon nekem csoda gyógyszer,
2: kérlelte az orvosát. Az orvos csak annyit mondott, ime itt az orvosság.
3: Napfény, víz és levegő, már a strandon rád. Úszás közben az erő fejlődik tovább. Vígan napozunk a hullám hátán, zuhany nyakunkba. Pár nap múlva lebarnulva nem ismerünk magunkat.

0: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.
1: Mondja, marha, miért oly bús?
2: Újra itt a jó ponty hús.

ékszert nem tanácsol, szájrus kölni csökevén, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orgona virágok, ők a májust elhozzák. Kicsit divat ékszer díszíti ruháját, mindig kedves és vidám. Gyöngysor csillog a nyakán, nárcisz illat a haján, olyan csinos a budapesti lány.